0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

volt, este lett. Azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Egy perc is elég ahhoz, hogy más szemmel lásd a napod. Ez az Útravaló, ahol a hétköznapok találkoznak az igével. Maradj velünk!
1: І однієї хвилини достатньо, щоб інакше поглянути на світ. В ефірі рубрика «У дорогу», де щоденне життя зустрічається зі Словом Божим.
2: Hogyan tovább? Érezzük, hogy ma az átalakulások világában élünk. Valóban nem tudjuk, hogy mivé lehetünk még, csak azt tudjuk, hogy ami volt, azt már elveszítettük, és ami lesz, az még nem alakult ki. Úton vagyunk, és ez sok fájdalommal, sok reménytelenséggel jár. Az ember szereti a régit, ami már átélt és megtapasztalt valóság, fél kilépni az ismeretlenbe. Az átalakulás mindig próbatételeket jelent. A környezeti katasztrófák, a külső történések figyelmeztetnek erre ma. És a változás az ember belsejében is zajlik. A társadalom, maga a világ, amelyben élünk, elveszítette vezérlő csillagát. Az ember elszigeteltségbe került. Elvesztette a szociális hálót, elvesztette a másik embert, magát. Kísérleteket tettek, hogy ezzel bizonyítsák az ember mérhetetlen közönyét, közömbösségét a másik ember sorsa iránt. Imitálták, hogy valaki az úton elesett, megütötte magát. Bizony senki nem ment oda, hogy felsegítse hosszú időn át. Az ember maga maradt. A Titanic című film megdöbbentően mutatta, hogy amikor bekövetkezett a katasztrófa 1912. április 14-én éjszaka, és a víz ömlött a hatalmas hajóba, az egyes ember önmagán kívül senkire sem számíthatott. És korunkban a hajó léket kapott. A tenger hullámai már a fejünk fölött csapnak át. Az átalakulás során föllépő reménytelenség érzése nyomán az ember a talajt elvesztette lába alól. Nyomasztónak érzi helyzetét, mert magát az életet érzi céltalannak. A világegyetem kreatív erői az embert próbára tették mindig. Kihívások mindig voltak, de most, a mai korban van valami különleges. Nem az egyén, mint inkább az egész emberiség, az egész bolygónk vonatkozásában. Ahhoz, hogy ezt a külső változást legyőzzük, belsőleg kellene mássá lenni, átalakulni, hogy feltáruljon az emberi lélek mélysége és szépsége, és ott találjuk meg az elveszett bizonyosságot. Vajon tudunk-e alkalmazkodni a világméretű változásokhoz, képesek vagyunk-e magunk is alakulni és változni? Jó példa lehet Amerika felfedezése. Kolumbusz Kristóf Spanyolországban a tengerparton sétált, amikor egy gyümölcsöt sorolt elébe a tenger árja. Ránézett és ezt mondta: ez nem Európából való. Közben egy táblára esett a szeme, amelyen ez állt: non plus ultra, azaz nincs tovább. Döntenie kellett, és ezt mondta: ez a tábla nem mond igazat. Van tovább. És elindult a nagy útra, és a felfedezés 1492 után a világ mérhetetlen gazdagodásához vezetett. Kár lett volna félni, és nem elindulni az új világ felfedezésére. A világban lévő változások pozitívak akkor lehetnek, ha maga az ember változik meg. Mert a világ sorsa, jövője az emberen is múlik. Talán első pillanatban túlzásnak tűnik ez a megállapítás, de gondoljunk Einstein szavaira, aki azt mondta: nem az atombombában lévő hatalmas erőtől félek, hanem attól a gonoszságtól, amely az emberi lélekben rejtőzik. Az erőket ez mozgatja. Ezt a megállapítást korunk nagy pszichológusa Carl Gustav Jung is megerősíti, aki azt mondta: minden az ember lelki minőségén múlik, és nem a rajtunk kívül lévő természeten. A csomót a kötélen az ember köti meg, mely a halálhoz vezethet. Minden azon múlik, mi van az ember lelkében. Az átalakulásnak tehát innen kell kiindulnia.
0: A mai útravaló véget ért, de az üzenete elkísér. Tarts velünk legközelebb is!
1: В ефірі прозвучала рубрика «У дорогу». Нехай почуте послання супроводжуватиме вас протягом усього дня.
3: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Kárpátia sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099-430-93-71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Uber, hogy стартует на бирже на тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
1: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
2: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
3: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

dallamok nyomával. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem, irgalom és békesség nékünk Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, menj édes atyánk, hálás szívek, köszönjük te néked, hogy ma is jöhetünk és eléd állhatunk. Köszönjük, hogy jelenlétedben újra és újra meg tud elevenedni a szív. És kérünk is, Urunk, hogy szent lelkeddel így munkálkodj bennünk, tégy készé arra, hogy szavad megtaláljon, erősítsen, bátorítson, vigasztaljon, és hadd tanácsoljon, Urunk, mert te nélküled ebben a káoszban, ami körülvesz bennünket, oly könnyen utat tévesztünk. De tudjuk, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Szeretnénk ezen az úton járni. Járj előttünk, és mi hadd kövessünk, Urunk. Így szólíts-e ma reggel is. Amen. Isten igéjét, kedves testvérek, a mára kijelölt új szövetsége szakaszból olvasom, János apostolnak első levele, második rész 18. versétől a 25. versekig. Míg az ige szakaszt felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglaljanak helyet. Megnevezett helyről így szól Istenek igéje. Fiacskáim, itt az utolsó óra. Amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt. Ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk való, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna, de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók, néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Nem azért írtam, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság. Ki a hazug? Ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Senkiben nincs meg az Atya, aki tagadja a Fiút. Aki vallást tesz a Fiúról, abban az Atya is megvan. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az Atyában és a Fiúban maradtok. És ez az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai nap ige szakaszunkban folytatva a János apostolnak az üzenetét, amit Isten szent lelke által szívünkre helyez a mai nap. Láthatjuk, hogy hogyan kapcsolódik az előzményekhez mai nap ige szakasz, míg a tegnap azt láthattuk, hogy minden generációt megszólít az Isten igéje, gyermekek, ifjak, felnőttek, és ami elgondolkodható, hogy ha generációk felé próbálunk kommunikálni, vagy megszólítani különböző generációkat, akkor nagy kérdés az, hogy milyen formába tegyük ezt, mit helyeznénk ugye elsősorban a szívükre. Látjuk, hogy János ezt rövidre zárja, és azt mondja, hogy minden generációt, ami érint, az, amiben benne vagyunk, amit megélünk nap, mint nap. Ne szeressétek a világot. Tehát a világ, amiben élünk, amiről Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket, hanem hogy ebben, benne őrizd meg őket. És nem csak értük, hanem akik majd az ő nevükre hisznek, ő nevükben, akiknek szavai által hisznek. Azaz, ebben van egy folytonosság, a mindenkor hívő ember, aki ebben a világban él, ennek a világnak a hatása, a különböző szorítása, mindaz, amiben benne van minden nemzedék. Visszamenőleg sok-sok évszázadra, de ugyanúgy a mai nap is, a mai élő keresztjének, akik mindennapjaikat élik, nem azt kérem, hogy vedd ki őket, hanem hogy ebben őrizd meg őket. És itt a mai napig a szakaszunkban két dolgot kell nagyon hangsúlyosan megértsünk. Ebben a világban élni, annak súlyos harcai, súlyos szorításai vannak. Az, hogy a fiú az atya előtt azért könyörög, hogy legyünk megőrizve, ez rögtön azt hordozza magában, hogy szükségünk van az isteni erőre, hogy minden hatással, ami bennünket ér, abban meg tudjunk állni. Szükségünk van arra, hogy az ő jelenléte biztosítsa számunkra azt az oltalmat, azt a védelmet. Ugyanakkor másik nagyon fontos dolog, hogy kimond egy nagyon fontos üzenetet a mai napig e szakaszunk. Azt mondja Jánoson keresztül a Szentlélek, hogy ti, akik megkaptátok a kenetet, akiket a Szentlélek betöltött, tehát ti ismeritek az igazságot. És innentől kezdve ti megállhattok. Tehát, ami nagyon-nagyon fontos, egyrészt, hogy harcban vagyunk, kihívásokban vagyunk a mindennapokban, de ugyanakkor légy abban biztos, hogy Isten szent lelke megismertette veled a fiút, fiún keresztül az atyát, és ebből kifolyólag, mivel megismerted, már automatikusan Isten oltalmában vagy benne. De menjünk lépésről lépésre. Tehát ugye azzal fejeződött a tegnapi ige szakaszunk, hogy a világ elmúlik, annak kívánsága is, de az Isten akarata, aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad mind örökké. Tehát az Isten akarata a kiindulási pont, mennyire keressük, mennyire óhajtjuk, szomjúhozzuk, éhezzük az Isten szavát, Isten akaratának a megismerését. Ez a feltétele mindennek. És aztán azzal folytatja, hogy itt az utolsó óra, amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt. Utolsó óra. Szentírásból ugye olvasunk az utolsó időkről, utolsó napokról, és itt most a mai napig a szakaszunkban utolsó óráról olvasunk. Ami, én azt gondolom, hogy egy kicsit olyan félelmetes is belegondolni ebbe, hogy ennyire közelinek sejteti maga a Szentíró az Antikrisztus eljövetelének az idejét. Ugyanakkor ebben a megfogalmazásban azért látnunk kell, hogy több minden benne van. Az utolsó óra jelentheti azt is, hogy bezárul az ajtó. Jelentheti azt is, hogy a kegyelmi időszak lejár. Azaz, elsősorban, amikor hallom, amikor olvasom Isten igéjét a mai nap, és az utolsó óráról beszél, akkor először is halljam ki az belőle, hogy lehet, hogy utolsó lehetőségem. Lehet, hogy utolsó órám annak a lehetőségére, hogy belekapaszkodjak a kegyelembe. De keresztény emberekként olvasva ezt a mai nap igeszakaszt, ezt a mondatot, hogy itt az utolsó óra, ebben benne van az is, hogy lehet ez a föld élet befejeződik egy órán belül valakinek. És szerte a világon biztos be fog fejeződni. Mi a garancia, hogy nem én, nem te? És hogyha úgy belegondolunk ebbe, hogy az Isten szava azt mondja, hogy egy órád van, mit kezdenél ezzel az órával? Belegondolunk mi abba, hogy átértékelődik minden, hogyha nagyon-nagyon közelinek érezzük valaminek a befejezését? Nem beszélve arról, hogy az élet befejezéséről gondolkodva, úgy belegondolhat az ember abba, hogy mennyi minden rakódott bele a kezünkbe, az életünkbe, ami súlytalan, teljesen. Az utolsó órában minden, de minden, ami nem véletlen beszél arról, hogy, vagy az előző versekben, hogy ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha a világot szeret, nincs meg az Atya, mert mindaz, ami a világban van, testkívánsága, szemkívánsága, életkérkedése, és a világ elmúlik, és annak kívánsága is. Az utolsó órában ezek mind-mind súlytalanná válnak. Amik a napi kenyérkérdések, amik a napi harcaink. Én azt gondolom, hogy egy napnak a 80-90%-a olyan harcokról szól, ami nem feltétlenül fontos. Vajon az utolsó órában mennyi mindent tudnánk elengedni abból, ami úgy ott van, akár a mai nap is kihívásként. És aztán természetesen a mai nap ige szakaszunkban ezzel a megfogalmazással, hogy fiacskáim, itt az utolsó óra, ebben benne van egy másik, egy nagy átfogó üzenet, az utolsó óra, mint Krisztus eljövetelének, világ megítéltetésének a kihirdetése. Utolsó óra, ami szintén csak úgy az embert megállítja, és úgy azzal szembesíti, hogy mennyire van ott bennem annak a bizonyossága, hogy Krisztus visszajön, és hogy valóban ez a földi élet nem csak személyre szabottan, hanem világkorszakként is le fog zárulni. Mennyire számolok ezzel? Közeledünk

hangzott el. 2100 éve utolsó óráról beszél János. Ha akkor utolsó óráról beszélt, akkor 2100 év után ma miről beszélhetünk? Utolsó percekről? Miért beszél az utolsó óráról János? Azt mondja, hogy megsokasodik a hazugság. Ha innen vizsgáljuk az utolsó perceket, akkor talán érezzük a perceknek a súlyát. Mert amennyi hazugsággal tele van ez a világ, tehát félelmetes belegondolni és így szemlélni a világot, ami körülöttünk van, hogy mennyi hazugság van benne. Hogy még a legjobbnak tartott dolgok is tele vannak a háttérben hazugságokkal. És hogyha ezt veszi alapul, és ebből indul ki, hogy a sok hazugság, ami ott van, ez hirdeti meg az utolsó órát, ami bizonyságot tesz arról, hogy az Antikrisztus eljött, akkor ha János erről beszélhet, akkor mi miről beszélhetünk? Vagy már annyira természetessé megszokottá válik, hogy igazából ilyen immunissá válik az ember, passzívvá válik az ember, fel sem kapjuk a fejünket, hogy igazából igaz szót nem lehet hallani körülöttünk? Félelmetes ezzel úgy szembesülni, akár a mai nap is, hogy hazugságoknak a teljességében élünk benne. De mégis számomra nem ez a legfélelmetesebb ebben az ige szakaszban, hogy utolsó óra, meg hazugság, meg hogy Antikrisztus, hanem ami félelmetes az egészben az, hogy közülünk váltak ki. Közülünk váltak ki. Ez a legfélelmetesebb. Mert itt Isten szent lelke által valami olyanról beszél János, ami tényleg meg tudja döbbenteni az embert. Közülünk valók voltak, és közülünk váltak ki. És őket azonosítja Antikrisztussal. Tehát amit megérthetünk belőle, hogy Antikrisztus az keresztjének közül való, Antikrisztus tisztában van mindazzal, amit Isten kijelentett, és ugyanakkor mégis hazugságot hordoz, hazugság a jellemzője. Hát így vizsgálva, először is induljunk ki magunkból. Induljunk ki abból, hogy tartozunk valahová. Van egy identitásunk. Isten népéhez tartozunk. Krisztus hívők vagyunk. Halljuk-e mai napig ezt szakaszban azokat a nagyon súlyos szavakat és figyelmeztető szavakat, hogy Isten népe közül való kiválás, szembefordulás. És hogyha ezt elkezdi az ember ízlelgetni és boncolgatni, akkor engem leginkább az rettent meg benne, hogy vajon e mai nap is, de ugyanúgy visszatekintve, vajon hányszor voltam nem Isten eszköze azokkal szemben, akikhez tartozom. Akik közé tartozom. Keresztjénekként, nem a világról beszélek, keresztjén emberként, keresztjének eszembe. Ez elrettentő benne. Mert azok az alapigazságok, hogy jön az Antikrisztus, és aztán teljes mértékben szembe megy az igazsággal, és félelmetes még emberileg is kimondani, átélni azt, amit magával hoz a hazugság atya. De amikor ez egészen közel

0: magamról beszélve, átgondolva a saját életemet, fedezem fel benne azt, hogy hányszor fordulok szembe, hányszor vagyok ellensége a testvéremnek. És itt nem csak azt jelenti, hogy valakivel brutális módon kapcsolatot megszakítva, ellene fordulva, hanem csak gondolj a szavaidra. Amikor két ember beszélget egy harmadikról, miért, még hogyha keresztjén is, miért a negatív dolgok jönnek fel pillanatokon belül? Ha nincs ott, ha ott van, akkor nem történik ilyen, mert akkor jobbik arcunkat mutatjuk. De amikor nincs ott, akkor milyen könnyen válnak egyre nagyobbá a negatívumai, a rossz oldala. És hogyha így értelmezzük a mai napig ezt a szakaszunkat, hogy azt mondja, hogy közülünk váltak ki, és lettek antikrisztusokká, akkor ez egy figyelmeztető szó. De ugyanakkor van benne egy biztató mondat is, amikor azt mondja, hogy közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók, mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna, de hogy nyilvánvalóvá legyen felülük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Tulajdonképpen azt a kérdést teszi fel, hogy ember, állj meg, és gondold át, és tedd oda Isten színe elé, hogy igazságban vagy önállításban élsz. Mert amikor csak másolja az ember, úgymond a keresztény erkölcsiséget, a vallási keretet, ha csak ezt másoljuk, akkor előbb vagy utóbb, de kiderül, hogy nem oda tartozom. Kiderül előbb vagy utóbb, hogy valaki másnak az eszközévé válok. És ez az, ami mai reggel úgy melbevágóan figyelmeztetés is egyben. Ha őszintén az életem ott van Isten kezében, és vallom azt, hogy minden bűneimért tökéletesen eleget tett, ha vallom azt, hogy Isten egyszülött fiában szeretetét megmutatta, és valóban testé lett az a szó, az a szabadító elgondolás, szabadító út, amit Jézus személyében rám nézve megcselekedett. Ha ezt valóban hiszem, akkor közülük való vagyok. Akkor Isten népe közé tartozom. És akkor jöhet bármilyen hazug világ, bármilyen hazugság, oda tartozom. De ha nem, ha önállításban élek, na akkor történik az, hogy amikor jönnek a szorítások, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen hová is tartozom. De nyilvánvalóvá legyen felőlük. Mindig nagy kérdés az, hogy az ember életében miért vannak olyan elhordozhatatlan időszakok, pillanatok, amit nehezen élünk meg. És mai napig e szakaszunk arról beszél, hogy ennek egy oka van, hogy nyilvánvalóvá legyen mindenki előtt, magad számára is. Mert mikor válik nyilvánvalóvá, hogy mi van a szívben? Amikor nagy teher alatt állsz. Amikor megpróbáltatik az életed. És ez szükséges önmagamra nézve is, hogy hordozok egy betegséget, hogy hordozok egy veszélyt, hogy élek meg, nyilvánvalóvá válik, hogy mi van a szívemben. De nyilvánvalóvá válik a világ számára is, azok számára is, akik közé tartozom. Isten népe számára is nyilvánvalóvá válik, hogy én hogy élem meg az adott harcaimat, terheimet. És természetesen látja a világ is. És ezáltal lehetünk valóban bizonyságai ennek a világnak. Mert ez a világ valóban várja Isten fiainak a megjelenését. És amikor a megpróbáltatás idején hordozzuk és éljük meg személyre szabottan, nem elméletben, nem másokat értelmezve, hanem a személyes terhemet hordozva, a harcaimban élve, látszik, és tesz nyilvánvalóvá, hogy mi van a szívemben, kicsoda nekem Krisztus. Mert nektek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Ez egy nagyon érdekes mondat. Úgy visszautal a jeremiási proféciára, hogy eljön az idő, amikor nem kell egymást tanítani, amikor mindenkinek ott lesz a szívében, és hogy úgy őszintén belegondolva, mennyire igaz ez? Ha egyszer megismertem Jézus Krisztust, és enyém az örök élet, és ebbe valóban belekapaszkodtam, és teljes valómmal átéltem, akkor innentől kezdve ez az a bizonyosság, ami megingothatatlan. Hogyha kenetem van a Szentlélektől, ha megpecsételte a Szentlélek a szívemben az üdvbizonyosságot, akkor semmi nem tudja ezt elvenni. Mindehhez az kell valóban, hogy ott legyen a Szentlélek által egy bizonyosság a szívemben, hogy enyém az örök élet. Megváltattam, megajándékoztattam a bűnbocsánattal. Nem azért írom nektek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, amivel semmi sincsen az igazságból, az hazugság. És ugyanakkor még, ami talán nagyon hangsúlyos, hogy mivel nektek adatott a kenet a Szenttől, mindent tudtok, ez könnyen félre is érthető. Minden megvan, ami szükséges, de az életemben ez hogy bontakozik ki, hogy nyílik ki? Egy gyermek, mikor megszületik, mindene megvan. Megvan a szeme, a szája, a füle. Alkalmas lenne arra, hogy lásson, alkalmas lenne arra, hogy halljon. És milyen érdekes, ha visszagondolunk egy csecsemő életére, amikor megszületik, hogy rövid időn belül elkezd játszani a kezével. És kezdi felfedezni azt, hogy ez az enyém, ez az én kezem. Pedig megvan. Tehát valami ilyen, kedves testvérek, az, amikor a Szentlélek megpecsétel a szívemben azt a megtartó igazságot, hogy megváltott gyermeke vagyok az Istennek, de ennek a felfedezése a minden napokban, hogy minden, ami velem történik, az te csodálatos Isten. Isten ott van, Isten kezében történik, és minden, de minden a javamat szolgálja. Ennek a rácsodálkozása, a felfedezése. Mindent tudtok, mert ott van minden. Csak kezd el értelmezni, kezd el csodálni azt, amit Isten bontakoztat ki személyesen a te életedben. És akkor valóban csodálat tölti a szívedet, az életedet. És végezetül ugorjunk egyet, az utolsó mondata a mai napig e szakaszunknak. Ez az ígéret, melyet nekünk ígért, ez az örök élet. Mivel kezdtük? Azt mondja, ne szeressétek a világot, a világ elmúlik. Mi nem múlik el? Az örök élet. Világban vagy benne, de az ígéret az örök élet. Az örök életbe gyökerezik az életed. Hát hadd adjon ez ma, akár ilyen szempontból is egy csodálatos rácsodálkozást arra, hogy mindannak ellenére, ami a szemem előtt van, az örök életbe gyökerezik az életem. Amen. Urunk, olyan nehezek ezek a szavak olvasni is, hogy közülünk váltak ki. Felfedezni azt, hogy abban a közösségben, emberi kapcsolatokban, amivel mindennapjainkat éljük, még a legszorosabb kapcsolatban is annyi hazugság és hamisság tud benne lenni. És valóban nem mi vagyunk a szíveknek vizsgálója, nem látjuk azt, hogy egy embernek a cselekvése, az élete az mennyire gyökerezik te benned, Mert tudunk mi annyi hamisságban, annyi hazugságban élni, hogy egyszerűen meghatározhatatlan. De Urunk, engedd, hogy ne másokra tudjunk gondolni, hanem hadd lássuk a magunk életének ezt a nyomorúságát, amikor hamisságban élünk, amikor hazugságokban tesszük a dolgainkat. Mindezt szeretnénk eléd tenni, Urunk, hogy őszinte bűnbánattal hadd éljük át a te bűnbocsánatodat, hogy felszabadíts arra, hogy tudjunk valóban rácsodálkozni a te kezednek munkáira, hogy csodát töltse el a szívünket, hogy te benned élünk. Kérünk, Urunk, hogy így áld meg ezt a mai napunkat is, adj ehhez nyitott szívet, nyitott fület, szemet, hadd csodálkozzunk a te hatalmas tetteiden. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége áldjon és szenteljen meg mindnyájunkat. Amen.
1: Tisztelt rádióhallgatóink, üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Parackozy Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkipásztora.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Парацкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу.

0: Ізоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 5-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 5 жовтня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Tűz ütött ki egy mezőn a munkácsi járásban. Egy 77 éves nő súlyos égési sérüléseket szenvedett. A helyszíne mentőt hívtak. A mentők másod és harmadfokú láng okozta égési sérüléseket állapítottak meg. Az érintett testfölület nagysága mintegy 50% volt. A szükséges sürgősségi ellátás után a nőt először a munkácsi járási kórházba szállították, később pedig a lembergi égési sérültek központjába vitték további szakorvosi kezelésre. Az esetről értesítették az állami katasztrófavédelmi szolgálatot és a rendőrséget is. A 103 Zakárpát arra figyelmeztet, hogy a száraz fűben vagy mezőn keletkező nyílt láng rendkívül gyorsan terjed. Ne próbáljanak meg önállóan eloltani nagyobb tüzet, ha az életveszélyt jelent. Tűz esetén a 101-es, sérültek esetén pedig a 103-as segélyhívót kell tárcsázni.
4: Пожежа на полі на Мукачівщині 77-річна жінка отримала тяжкі опіки. На місце події викликали екстрену медичну допомогу. Медики діагностували термічні опіки полум'ям 2-3 ступеня. Загальна площа ураження становила близько 50% поверхні тіла. Після надання необхідної екстреної допомоги жінку спочатку доставили до Мукачівської районної лікарні, а згодом перевезли до опікового центру у Львові для подальшого спеціалізованого лікування. Про подію повідомили ДСНС та поліцію. 103 Закарпаття нагадує, відкрите полум'я на сухій траві чи в полі поширюється надзвичайно швидко. Не намагайтеся самостійно гасити велику пожежу, якщо це становить небезпеку для життя. У разі займання телефонуйте 101, а якщо є постраждалі – 103.
3: Kárpátalján az SBU, rendőrség és az ügyészség egy 76 hektárnyi földterületet érintő nagyszabású föld elidegenítési rendszert leplezett le az Aknaszlatinai sóbánya területén. A hatóságok 5 tisztségviselőt gyanúsítottak meg azzal, hogy egy stratégiai jelentőségi vállalat területeit vonták ki az állami tulajdonból a Técsői járás értékes üdülővezetében. A gyanúsítottak szándékosan valótlan adatokat tüntettek fel a műszaki dokumentációban, és a sóbánya földterületét 135 hektárról 59,3 hektárra csökkentették. A kibont 76 hektáron több mint 460 különálló földrészletet alakítottak ki, amelyek egy részét magántulajdonba adták. Többek között pihenőhelyek kialakítására, a híres Sós-Savak közelében. A megerősített adatok szerint az okozott kár összege jelenleg meghaladja az 1,2 millió hrivnyát. Ugyanakkor a hatóságok jelenleg is vizsgálják az összes kialakított földrészlet tulajdonjogának bejegyzését és rendeltetésének megváltoztatását, számolt be az ukrán nemzeti rendőrség.
4: На Закарпатті Служба безпеки України, поліція та прокуратура викрили масштабну схему привласнення 76 гектарів земель Солотвинського солерудника. Правоохоронці оголосили про підозру 5 посадовцям, які вивели з державної власності території стратегічного підприємства у цінній курортній зоні Тячівщини. Фігуранти справи вносили завідомо неправдиві відомості до технічної документації та урізали площу земель солерудника із 135 гектарів до 59,3 гектара. На вилучених 76 гектарах сформували понад 460 окремих ділянок, частину з яких передали у приватну власність, зокрема під розміщення відпочинкових баз біля знаменитих Солоних озер. За підтвердженими даними, сума завданих збитків вже становить понад 1,2 мільйона гривень. Однак наразі перевіряється законність оформлення та зміни призначення всіх сформованих ділянок. Про це інформує Національна поліція України.
3: 5 kW teljesítményű, önálló napelemes rendszert helyeztek üzembe a Kárpátokban, a Petroszhoverlahágon található Peremicska magashegyi menedékháznál. A rendszer a menedékhely valamennyi épületét ellátja árammal, így a nyári turistaházat, a téli kunyhót, valamint az erdészek és önkéntesek szolgálati épületét is. Az épületekben világítást és elektronikus eszközök töltésére alkalmas konnektorokat is kialakítottak. A projekt célja, hogy kényelmesebbé tegye a turisták, önkéntesek és dolgozók tartózkodását, valamint csökkentse a generátorok folyamatos használatának szükségességét. Írja mukachevo.net.
4: У Карпатах на високогірному притулку перемичка Петрос-Говерла встановили автономну сонячну електростанцію потужністю 5 кВт. Система забезпечує електроенергією всі будівлі на перемичці – літній туристичний притулок, зимову хатинку, а також службовий будинок лісників і волонтерів. У приміщеннях облаштовано освітлення та розетки для заряджання електронних пристроїв. Очікується, що реалізація проєкту зробить перебування туристів, волонтерів і працівників у притулку комфортнішим та зменшить потребу в постійному використанні генератора. Пишемо качево.нет.
3: több évtized után ismét mozifilmeket vetítenek Beregszászban. Mozipark néven kezdte meg működését a Városfilm Színháza. A mozi október 3-án tesztüzemben nyitotta meg kapuit. A nyitónapon pedig több vetítésre is várták a közönséget. A kezdeti tapasztalatok szerint a vetítések nagy érdeklődés mellett zajlottak, a termek több alkalommal is megteltek. A műsoron többek között animációs film, vígjáték, thriller és horror is szerepelt. A mozipark október 4-én is több filmmel várta a látogatókat. A beregszászi kistérség polgármesterének tájékoztatása szerint a mozi tulajdonosai közölték, hogy a magyar nyelven készült filmeket a régió sajátosságait figyelembe véve eredeti nyelven vetítik majd.
5: Після кількох десятиліть у Берегові знову демонструють кінофільми. Міський кінотеатр розпочав роботу під назвою «Мозі-парк». З 3 жовтня кінотеатр відкрив свої двері у тестовому режимі, а в день відкриття на глядачів чекало кілька сеансів. За першими відгуками покази проходили за великої зацікавленості глядачів, а зали кілька разів були повністю заповнені. У програмі, зокрема, були анімаційні фільми, комедії, трилер та фільм жахів. 4 жовтня «Мозі-парк» також зустрічав відвідувачів кількома фільмами. За інформацією голови Берегів територіальної громади, власники кінотеатру повідомили, що фільми угорською мовою з огляду на особливість регіону демонструватимуть мовою оригіналу.
3: A végére egy felhívás. A fűtési szezon előtt fontos ellenőrizniük az intézményeknek, szervezeteknek és vállalkozásoknak, hogy rendelkeznek-e érvényes gázszolgáltatási szerződéssel, és a szükséges gázmennyiség is igazolva van-e. Ha a gázellátást korábban leállították, a szolgáltatás helyreállításához először rendezni kell a szerződéses feltételeket, majd a házmenedzsi helyi kirendeltségével kell egyeztetni a visszakapcsolásról. A házmenedzsi kárpátaljai kirendeltsége arra is felhívja a figyelmet, hogy egy kérelem benyújtása önmagában még nem jelenti a szerződés megkötését.
5: А наостанок оголошення. Перед початком опалювального сезону установам, організаціям та підприємствам важливо перевірити, чи мають вони чинний договір на постачання газу, а також чи підтверджено необхідний обсяг газу. Якщо газопостачання було припинено раніше, для його відновлення спочатку необхідно врегулювати договірні умови, а потім узгодити підключення з місцевим відділенням газмережі. Закарпатське відділення газмережі також наголошує, саме лише подання заяви ще не означає укладання договору на постачання газу.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő napokban is hasonló változóan felhős, csapadékmentes idő várható. A hőmérséklet napközben 22 fok körül alakul, estére pedig 12 fokra csökken. Az előrejelzések szerint legalább csütörtökig kitart a száraz idő, a nappali maximumok pedig 24-26 fok között alakulnak.
5: У наступні години також спостерігатиметься мінлива погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 22 градуси. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 12. Щонайменше до четверга протримається схожа погода без опадів, а денна температура у наступні дні сягатиме плюс 24, плюс 26 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхіре következне.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szluhacsám. Max Verstappen nyerte a Formula 1 16. futamát, a Bahreini nagydíjat, amet ezúttal a malajziai Sepang versenypályán rendeztek. Másodiként a világbajnok összetett élovas Andrea Kimi Antonelli ért célba, harmadik lett a Ferrari versenyzője Lewis Hamilton. A futamot kétszer is elhalasztották a heves esőzés és több csapat technikai problémái miatt. A kaotikus esős rajt után Verstappen gyorsan felzárkózott, majd a biztonsági autó utáni újraindítást követően megszerezte és megtartotta a vezetést. A győzelemmel megszakított a több mint 3 300 napos nyeretlenségi sorozatát. Antonelli előnye az összetettben 84 ponttal nőtt, 7 versennyel a szezon vége előtt. A következő futam a szingapúri nagydíj október 11-én. Max Verstappen stał переможцем 16-го этапа Формулы-1 Гран-при Бахрейну на трассе Сепанг. Другим финишував лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі, а третім Льюіс Хемілтон. Гонку двічі відкладали через зливу та технічні проблеми. Після хаотичного старту в дощових умовах Верстаппен прорвався вперед і після рестарту втримав лідерство. Перемога перервала його понад 300-денну серію без виграшів. Антонеллі збільшив відрив у загальному заліку за 7 гонок до кінця сезону. Наступний етап Гран-при Сінгапуру, який відбудеться 11 жовтня. Elrajtult az UEFA Nemzetek Ligája negyedik fordulója. A D-ligában Azerbajdzsán minimális különbséggel legyőzte Litvániát, míg Málta szintén 3 pontot szerzett Andorra ellen. A B-divízióban Ausztria az utolsó pillanatokban mentett pontot Koszovóval szemben. Az A-ligában több rangadó is lezajlott. Németország ismét nem tudta felülmúlni Görögországot, a találkozó 0-0-val zárult. Portugália hajrában győzte le Norvégiát, Hollandia megverte Szerbiát, Dánia pedig Walesnél bizonyult jobbnak. A B-ligában Írország is Израил döntetlenre végзет. Четвертий тур Ліги Націй УЄФА розпочався з серією матчів у всіх дивізіонах. Азербайджан мінімально обіграв Литву, а Мальта також здобула три очки, програвши Андору. У дивізіоні Б Австрія врятувала нічию в матчі з Косовом. У Лізі А відбулося кілька принципових поєдинків. Німеччина вдруге поспіль не змогла перемогти Грецію, зігравши 0-0. Португалія лише наприкінці матчу вирвала перемогу над Норвегією. Нідерланди здолали Сербію, а Данія виявилась сильнішою за Уельс. У Лізі Б Ірландія та Ізраїль розійшлися миром. A héten a Formula 1-es mezőnye Szingapúrba érkezik, ahol a Marina Bay utcai pályán rendezik a szingapúri nagydíjat. A futam vasárnap október 11-én zajlik, és kulcsfontosságú lehet a világbajnoki pontverseny szempontjából. A szűk technikai éjszakai verseny különösen nagy kihívást jelent a pilótáknak, így izgalmas csata várható a dobogós helyekért. Ezzel párhuzamosan folytatódik az UEFA Nemzetek Ligája, ahol újabb csoportmeccsek következnek. Több élvonalbeli válogatott is pályára lép, és a forduló eredményei komolyan befolyásolhatják a feljutási és kiesési helyezéseket, valamint a rájátszásba kerülés esélyeit. A mérkőzések nem csak a tabella állását rendezhetik át, hanem a válogatottak formájáról is fontos képet adnak a novemberi zárófordulók előtt. Сьогоднішня полетон Формули 1 прибуває до Сінгапуру, де на міській трасі Маріна Бей відбудеться гран-прі Сінгапуру. Перегони пройдуть у неділю 11 жовтня і можуть відіграти ключову роль у боротьбі за чемпіонський титул. Нічна траса створює особливі труднощі для пілотів, тож на глядачів чекає напружена боротьба за подіум. Паралельно продовжується Ліга Націй УЄФА, де на команди чекає новий тур групового етапу. На поле вийдуть провідні європейські збірні, а результати матчів суттєво вплинуть на ситуацію в групах, як у боротьбі за підвищення в дивізіоні. Поєдинки дадуть уявлення про форму збірних напередодні вирішальних матчів, які пройдуть у листопаді. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке hallotta.
7: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs. Tartsanak velünk!
8: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Ройко Балаш.
0: ...2026. október 5-e, derű szép napot kívánunk mindenkinek, ez a hétfői, hétindító különkiadás adásunk. Sziasztok, sziasztok, szia Balázs!
9: Szép öreget kívánok én is a hallgatóknak. Október 5-e van, az Aurélok ünneplik ma névnapjukat. Isten éltesen minden kedves Aurélt, köszöntsék fel, hogyha van Aurél nevű ismerősük, barátjuk, rokonjuk, és engedjenek meg itt előjáróban két nevet kiragadni a a mai születésnaposok és elhunytak közül, ugyanis Szabó Magda Kossuth díjas magyar írónő ezen a napon született 1917-ben és 2007-ig élt és volt velünk. Én azt gondolom, elég, ha csak mondjuk az Ajtó című regényét megemlíteni, akkor sokuknak ismerős lehet, ebből egyébként kiváló film is készült. Illetve 1864-ben ezen a napon hunyt el Madách Imre, magyar író, költő, drámaíró, ügyvéd, politikus, 1823-ban született, tőle meg hát ugye az ember tragédiáját olvashatjuk, hogyha éppen olvasni vágyunk ezen az egyébként hűvösödő reggelekkel tarkított igazi őszi időjárási napokon.
10: Engedjétek, ha már itt járunk névnapos, illetve születésnapos köszöntésnek, akkor az elején engedjétek meg, hogy köszöntsük rádiós munkatársunkat. Születésnapja alkalmából Répási Eszter, kedves Eszter, Isten éltessen erőben, egészségben.
9: Happy birthday to you!
10: Igen, akartunk énekelni is neked, de ezt majd lehet,
9: hogy
10: kihagyjuk a nem terrorizálva a hallgatókat, úgyhogy Isten éltessen erőben, egészségben, szeretetben ölünk, hogy vagy nekünk is legyél még sokáig mellettünk és közöttünk. Úgyhogy boldog születésnapot az éteren keresztül.
9: Happy birthday!
10: Aztán egy-két helyi érdekességekkel, hát ha már említetted a hűvös estéket, akkor szeretném megemlíteni, hogy először, hogy azért a ősz megérkezett vidékünkön, mert a falevelek, illetve a bokroknak a lombozatán igazán erősen kezd látszani, hogy jé, elkezdtek sárgulni a levelei, úgyhogy előbb-utóbb ezek majd le is hullanak, úgyhogy hát megérkezett az ősz a maga pompájával, a maga szépségével és a maga folytonosságával, mert az a sárguló falevél mindig azt jelzi, hogy előbb-utóbb ott rügyek fognak fakadni, és majd előbb-utóbb újra a lombok, illetve...
9: Hát de még azért ne, vagy ne jöjjenek a rügyek.
10: Igen, még azért ne jöjjenek, de igen, de igazából előbb-utóbb majd ezek a dolgok is megérkeznek hozzánk, de előtte a megpihenés időszaka érkezik el.
9: Bizony, és idézd fel magadban azt, amikor egy sima úton gurulsz az autóddal, és egy picit elmerengsz a tájon, milyen gyönyörűre festi a természet önmagát. Megjelennek a sárgát, a világos sárgától a sötét vörösig, mindenféle árnyalat, különböző keverékekben, izgalmas színkavalkád. Én, ha festő volnék, ha tájfestő volnék, most biztos ott állnék egy útszélén is, valamelyik kárpátaljai dombot, vagy a kishegyet, vagy valamelyiket festeném éppen, és keverném ki azt a 483 millió színárnyalatot, és tenném föl a vászorra.
10: Ha már az utat, illetve a vezetést említetted, akkor érdemes ilyenkor mindenképpen a szemeket az úton tartani, még akkor is, hogyha gyönyörű szép látványosságok jelennek meg ilyen égi természet jelenségként. Milyen érdekes, hogy az autópálya eseteknél szokták mondani azt, hogy valamilyen attrakció milyen veszélyforrás jelent. Például a kokáért az útszélén leáll egy autó, vagy valami oldalt látsz egy elakadt traktort, vagy valamilyen eszközt, az milyen sok esetben elveszi a fókuszt a közlekedésről, és utána pedig a statisztikák azt mutatják, hogy milyen magas százalékban történnek balesetek. És meghökkentő, hogy az elmúlt hétvégén azért találkoztunk egy-két furcsa, ilyen jellegű balesettel, ami talán már bejárta a sajtót, és azért október 1-én történt Lemberg megyében, de azért mindenképpen megemlítenénk, hogy egy 700 kg-os bölényt ütöttek el egy kamion október 1-én Lemberg megyében, az állat váratlanul lépett ki az útra. Hírekben találkoztatok ezzel a hírrel, de valóban elképesztő, hogy azért ritkán vagyunk arra felkészülve, hogy egy vöröskönyvbe tartozó bölény jelenjen meg az útnak a sávjában, és ezen nem várt útakadály gyakorlatilag katasztrófát is eredményezhet, legalábbis a bölény számára biztosan.
9: Hát minden esetre ennek a hírnek több érdekesség, és én például nem tudtam, hogy van olyan, hogy európai bölény, aztán nem tudtam, hogy ezek az európai bölények, ezek itt élnek nálunk, vagy hát hozzánk viszonylag közel.
10: Kis polisziatérség konkrétabb.
9: Igen, és így, ahogy így elnézem ezt a kamiont, mert hát nem tudom, ha lehet azt mondani, hogy szerencse a szerencsétlenségben, hogy nem egy személyautó.
10: Nem
9: mert
10: egy kisutóval teljes családdal, igen.
9: 700 kg színhús, színizom azért az ütni tud, és ahogy így nézem ezt a kamiont, itt jó esetben nem, híradásokból ugye nem derül ki, csak következtetésekre juthatok a képek alapján. Itt azért személyi sérülés nem történt, de minden esetre 700 kiló színhús a sötét barna gyapjával ott fekszik az árok szélén. De nem kell ilyen messzire menni egyébként ilyen esetekért, hiszen emlékezhetnek rá a hallgatók, Zoltán is emlékezett
10: igen,
9: rá.
10: Igen, itt voltam.
9: Itt volt. Körülbelül 2 héttel ezelőtt meséltem önöknek arról, hogy a Baktai letér után Muzsaj felé én bizony egy hatalmas nagy vaddisznót láttam az út bal oldalán, tehát a Kishegy felőli oldalon, és alig-alig mertem mellette este 9:30-kor elmenni. Na most kérem szépen, ez a vaddisznó, ez áldozatul esett, ugyanis a Muzsajból kivezető szakaszon, ott az egyenesben van egy hatalmas nagy vértócsa, ami le van már földdel meg homokkal szórva, de azért látszik, hogy ott valami gázolás volt. Nagyon nagy valószínűséggel ez a vaddisznó esett ott áldozatul, bár ez a vaddisznó szerintem nem volt 700 kiló, de egy olyan 60-70 kilós biztosan volt ő is, ha nem 100, hanem ütötte meg a mázsát, megszabadultunk tőle. Itt sajnos nem tudunk részletekkel szolgálni, hogy mi ütött el, milyen járművel
10: annyi biztos, hogy szombat hajnalban 5 órakor már megtörtént az eset, úgyhogy valamikor szombat hajnalban történhetett, és ótó lehetett a két szerencsétlen egyik része, ez egy autós lehetett, az autóban történt kár, illetve feltehetőleg a vadésznó is elpusztult, az óriási vérfoltnak a nyomait láthatjuk még most is ezen az útszakaszon. Vezessünk nagyon óvatosan, figyeljünk oda a be nem tervezett szituációkra. Egyébként ez a Bölény, ami a Emberg megyében történt, ő 134 fős csordának a részeként egyszerűen csak kilépett az útra, úgyhogy váratlanul történt itt, úgyhogy tényleg mi az őzékeikhez vagyunk hozzászokva, nyuszikákhoz és egyéb dolgokhoz, de akik belső Ukrajnába utaznak, azok ilyenre is fel kell, hogy készüljenek ezek szerint.
9: Hát minden esetre, és akkor még arról nem is beszélünk, hogy hét második felébe, hétvégére csapadékot is mondanak, és hát nyilván ez a közlekedésben résztvevőknek fokozott figyelemre ad okot. No, menjünk gyorsan tovább egy színházi programajánlóval, Kegyelem életfogytig, Eszterházi Mária életéről szóló monodráma Varga Gabriela színművésznő előadásában a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban október 7-én 18 órakor regisztrálni a 0 a plusz 380 75 344 40 53-os telefonszámon lehet.
10: Több témával készülünk ebben a mai 2 órás műsorban. Kicsit Budapest felé kacsintunk a hétvége folyamán. Egy nagyon komoly rendezvény, nemzetközi rendezvényé kinőtt programról szeretnénk beszámolni a rádió hallgatóknak, illetve mindenképpen témánk lesz a halottak napja közelettével a Krizanténak a világa, hogy vajon milyen körülmények vannak most a fóliákban. Ebben a témakörben szeretnék egy beszélgetés és szakértővel.
9: Az első témáról a Magyarországi Ukrán Nemzeti Közösség parlamenti szószólóját, Rexa Liliánát fogjuk kapcsolni, a másik témában pedig egy somi virágtermelőt, a Frézia virágüzlet tulajdonos nőjét, Marusinecné Kovács Évát fogjuk kapcsolni.
10: Szűnyisi Hosszínási Peredácsin, Rexa Liliana, Recsnécia, Ukrajinskoi Nacionálnyi Menesini, U Parlamenti Oscsinyi, Tá Kovács Éva, Zös Soma, Kvitné Kárká, Vlasznécia, Kvitkovó, Mazinu, Frézia. Érdemes mindenképpen velünk tartani, 095-709-709-es SMS Viber számunk aktív, de várunk technikai közérdekű információkat, találkoztatok-e már vaddal útközben, illetve volt-e már hasonló balesetetek, írjátok meg, örömmel veszük ezeket az infokat is, de a határon vesztegetek, azt is nyugodtan írjátok meg, egészen 12 óráig veletek vagyunk, és külön köszönjük a livestream nézőket, mert így a műsorunkat meg tudjátok osztani, és ezáltal még több emberhez tudunk eljutni. Megyünk is tovább zenével, 10 óra 23 perc van, Olán Gergő énekel, ez pedig a Törki a csendből.
9: Tartsatok velünk!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: 10 óra 35 percen, köszöntjük a rádió hallgatókat, én érkezem egy olyan új köntösben, szóval 10 FM 92.1-en a hétindító, hétkezdő különkiadás műsorában. Rengeteg hozzászólást látunk a különböző kommenteknél, és külön köszönjük a Facebook megosztásokat is, mert így aztán még több emberhez tudunk eljutni a kommentekkel.
3: Írt nekünk a livestreamen Mária, áldott békés szép napot kívánok mindenkinek ezen a gyönyörű őszies napon. Boldog születésnapot kívánok Eszternek! Eszter.
2: Igen, Eszternek valóban, de aztán Edith. Velünk van Edith, szép napot kíván, illetve Nati is, minden rádióhallgatót köszönt szeretettel.
3: Erika pedig áldott szép őszi hétfői napot, és hétkezdést kívánok minden rádióhallgatónak és a műsorvezetőknek szeretettel. Áldás békességet köszönjük szépen, kedves Erika. No, és hát robogunk tovább, Zoltán. Ahogy mondani szoktad, hiszen a Viber vonal túlsó végén várakozik a magyarországi ukrán nemzetiségi közösség parlamenti szószólója Grexa Liliana.
2: Сьогодні з нами на зв'язку Грекса Ліліна, речниця української національної меншини у парламенті Угорщини.
3: Halló, halló, halljuk egymást?
4: Igen, szeretettel üdvözlök mindenkit.
2: Idén harmadik alkalommal van megrendezve a Nova Days program, amely kicsit hidat akar a közösségek, az ifjúság és az emberi kapcsolatok között az ukrán-magyar viszonylatban. Kérem, meséljen, mi volt az idei programnak az apropója, hogyan sikerült kivitelezni?
4: 2024-ben találtam azt ki, hogy az ifjúság számára, a magyar és az ukrán ifjúság számára indítok egy olyan kezdeményezést, ahol párbeszédet tudnak folytatni azokról a dolgokról, amik manapság, angolul nowadays, zajlanak velük, körülöttük. És a nevet ugyan nem dupla V-vel írjuk, ahogy angolul helyesen írandó, hanem sima V-vel, mert szerettem volna hozzáadni egy olyan pluszt, ami azt mutatja, hogy ez egy új kezdeményezés. Ennek megfelelően minden évben egy új-új témát találunk ki a Nova Days keretén belül, amit körbejárunk, idén ez a motiváció volt. Amíg 2024-ben csak Kárpátaljáról érkeztek fiatalok hozzánk, szeretném megköszönni Viktor Möket, a akkori kormányzó úrnak, hogy egyből hitt ebben az ötletben, és mikor beszéltem neki erről, akkor küldött egy delegációt, 50 fős delegációt, és mit tett 2024-ben összesen 80-85-en voltunk. Idén már több mint 220 résztvevője volt az eseménynek. Különben a regisztráció az felment egészen 300-ig, de ugye most éppen valami vírus tombol sajnos, és nagyon sokan lebetegedtek, illetve voltak sajnos néhányan, akik nem tudtak a határon átjönni, nem engedték ki őket. Ez nagyon sajnálatos, de mondtuk nekik, hogy bízunk benne, hogy jövőre el tudnak jönni. Viszont idén nem is már csak Ukrajnából jöttek ukrán fiatalok, hanem más országokból is, így például Nagy-Britanniából, Ausztriából, Szlovákiából és Lengyelországból, sőt, Spanyolországból is volt két fiatal, aki részt vett ezen a konferencián, ahol tehát a motivációról beszéltünk, és amellett, hogy diplomaták köszöntötték őket, a két ország diplomatái, akik sokat dolgoznak a magyar-ukrán jó viszonyon. Ezen felül még panelbeszélgetéseket is szerveztünk. Előtte vitaindító előadások voltak, és a legvégén pedig egy motivációs blokk volt olyanoktól, akiknek sikerült, így neveztem el ezt a blokkot, akik sikeresek a szakmájukban, az életben, a közösségben, ahol élnek. Felkértem a Troski Viktor urat, aki nagyon sikeres előadást tartott, a végén állva tapsoltak neki a résztvevők. Ezen felül magyar oldalról Pistyur Veronikát kértem fel, aki különben köztársasági elnök jelölt is volt nem régiben itt Magyarországon, ugyan nem hivatalos listán, de fölkerült rá. Ő a megszelíthető sikerről beszélt, valamint a harmadik sikeres előadónk pedig Aljona Zahorujko volt, a Spalta brand tulajdonosa. aki arról beszélt, hogy hogyan induljunk kicsiből és nőjünk nagyjá elhatározással és jó ötletekkel. Nagyon örültem neki, hogy ilyen sokan eljöttek, és tényleg az, hogy nem csak a fiatalok jöttek, hanem a diplomaták is örömmel jöttek. Kárpátaljáról is érkezett delegáció, Jurij Huzinec úr is itt volt, Jak Sándor úr is itt volt, jöttek a megyei, Kárpátalja megyei tanácsból is, Vaszil Demjancsuk úr. Nagyon megtisztelő, hogy Kárpátalja továbbra is velünk van az ilyen kérdésekben, sőt, a KMKS IS fiatalja is jöttek Dobsa István vezetésével, és a Rákóczi Ferenc Egyetemről is jöttek. Tehát azt gondolom, hogy a kárpátai magyarság is csodálatosan képviseltette magát az eseményen, és ez nagy öröm számomra, hiszen ők már harmadik éve velünk vannak. Úgyhogy a Nova Days az bízom benne, hogy fejlődik tovább, jövőre is szeretnénk megszervezni.
3: Ugye ez egy ifjúsági konferencia, illetve most már mondhatjuk, hogy sorozat. Az ifjúság jelenti a jövőt? Ezért vannak a fiatalok megszólítva?
4: Hát ez nem is kérdés számomra. Az első évben már azt a szlogent választottam ennek az eseménynek, hogy a jövő elkezdődött, és mi együtt építjük. Tehát a fiatalság nem a jövő, hanem már a jelenünk is, hiszen a megfelelően edukált fiatalok, akik nyitottak a párbeszédre, azok nagyon-nagyon sokat tudnak abban segíteni, hogy a jövő majd milyen lesz, és pozitív lesz-e. És itt szeretném megköszönni Julia Hrisina asszonynak is, aki már a második éve a partnerem a Nova Days kapcsán ukrán részről, hogy tényleg nagyon sok fiatal jött különböző régiókból, Ukrajnából, és azt gondolom, hogy ez pont segíti azt, hogy akár Ukrajnán belül is a fiatalok jobban megismerjék egymást, hiszen teljesen más egy kárpátaljai ukrán vagy magyar fiatal élete, mint mondjuk egy kelet-ukrajnai vagy akár kijevi fiatal élete, és így jobban megismerhetik egymást. Én azt kértem tőlük, hogy kontaktáljanak, ismerik meg egymást, menjenek el együtt bulizni az este, és másnap pedig jöjjenek el az ukrán kozákság és Ukrajna védőinek, valamint az Istenszülő oltalma ünnepére, amit meg tegnap ünnepeltünk az országos önkormányzattal és a Novahvaja Egyesülettel.
2: A helyszínt mindenképpen említsük meg, a Magyar Parlament ad otthont az első résznek.
4: Így van, ez a parlament helyszíne tulajdonképpen még nagyobbat emelt ezen az eseményen, a megítélésen és a színvonalán, és hálásan köszönöm Forsthofer Ágnes ház elnök asszonynak, hogy engedélyezte számomra, hogy a Nova Days-t azt a parlamentben szervezzem meg. Nekem ez már az elejétől kezdve álmom volt, de most láttam erre a kezdetnek az időt, így hogy ugye más országokból is érkeztek fiatalok, hogy ott szervezzük meg, és tényleg mindenkit lenyűgözött ez a lehetőség, hogy a magyar kormány Magyarország ennyire támogatja a nemzetiségeket, illetve az ifjúságot, hogy a Nova Days-t ott tudtuk megszervezni.
3: Ugye ez már a harmadik alkalom volt, és remélhetőleg még számos ilyen alkalom lesz. Mi lehet a hosszú távú célja annak, hogy a fiatalok, az ifjúság ennyire monitorozva van, illetve ennyire fel van szó, hát bocsánat a kifejezés, fel van szólítva arra, hogy motiválják egymást, hogy kapcsolatot tartsanak, kapcsolatot építsenek?
4: Igen, érdekes volt, ugyanis a kérdésben egy picit megakadt a helyes szóhasználatnál, hiszen valóban nem felszólítva vannak, hanem inkább lehetőséget adunk nekik arra, hogy elmondják a gondolataikat, eszmét cseréljenek. És idén bevezettem egy újítást is, az a neve, hogy Speakers Corner, és megkértük a fiatalokat, hogy küldjék el a pályázatukat, amiből mi egy szakmai bizottság tulajdonképpen kiválasztottunk 5 fiatalt, aki lehetőséget kapott arra, hogy a parlamenti emelvényről ossza meg a gondolatait velünk, és ez nagyon-nagyon jól sikerült. Ki is választottuk a szavazógombok segítségével, hogy ki volt a legjobb, és azt gondolom, ez motiváló a fiatalok számára annak érdekében, hogy fejlődjenek, tanuljanak egymástól, akár az előző generációtól. Ezt is kértem tőlük a beszédemben, hogy tanuljanak a múltból, és formáljuk együtt a jövőt.
3: Ahhoz, hogy a múltból tanulni lehessen, ahhoz meg is kell ismerni, ugye, mennyire van nyitottság egymás felé, mennyire érezhető az, ugye, itt, ahogy elmondta, Magyarországon élő ukrán fiatalok, aztán Európából, már több országból, gondolom a jelenlegi helyzet miatt is oda sodródott, keveredett fiatalok, illetve hát a kárpátaljai magyarság, illetve a kárpátaljai fiatalok is voltak. Mennyire kíváncsiak ők egymásra, vagy érezhető-e az, hogy esetleg egy kicsit talán egy méter, két méter távolságot megtartva egymástól szemléljük egymást, vagy ez mára már eltűnőben van?
4: Én azt gondolom, hogy a Novadays pont az a platform, ahol nem egy-két méterről szemléljük egymást, hanem egymás mellett ülnek a különböző országokból érkező fiatalok, és például mondjuk Londonból is olyanok érkeztek, akik már 8-9 éve kint élnek, tehát nem is feltétlenül ugye a teljes körű agresszió miatt költöztek ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy pont ez a platform, és ezért is indítottam el, mert azt gondoltam, hogy 3-4 méterről szemlélik egymást a fiatalok, és csak a sajtóból értesülnek arról, hogy mi történik a határ más oldalán, másik oldalán, és ezt szerettem volna megszüntetni, ezt a távolságot, és azt gondolom, hogy ez sikerült is a Novadays-nek, és külön öröm az, hogy ezt a magyar parlamentben tudtuk idén véghez vinni.
2: Ukrán kulturális és gasztronómiai fesztivál is volt október 4-én Budapest Városháza Parkban. Gyakorlatilag kettő találkozás össze volt hangolva, vagy van a közös szervezési szálak is?
4: Abszolút összehangoltam, én különben a tavalyi években is, előző években is mindig egy olyan eseményhez kötöttem, ami a magyarországi ukránság számára fontos, hogy egy kicsit meg tudjuk mutatni az itteni kulturális életet is, és ugye eddig mindig az Európa nappal volt összekötve ez az esemény, és most pedig ugye a választások miatt nem tartottam meg tavasszal, de mindenképp szerettem volna, hogyha látják a akár külföldre, akár Ukrajnából érkező fiatalok, hogy mi hogyan ünnepeljük itt az ukrán hagyományokat, hogyan tartjuk az ukrán hagyományokat és nyelvet, tradíciókat, és ezért a országos önkormányzattal közösen szervezett Kozákság és Ukrajna védőinek napjára, és az Isten szülő oltalma napjára hangolódva szerveztük meg tulajdonképpen a Novadays résztvevőknek is a másnapi programját. Meghívtam idén Novakovszky Kenneth püspököt, püspök urat is Londonból, akivel nyár elején találkoztam, és nagy örömmel jött, és különben ott a Kozákság napján szabadtéren tartott egy misét, és hatalmas tömeg volt, és akkor azt mondtam, hogy látszik, hogy az ukránok mennyire szeretik Isten, és különben Isten is mennyire szereti őket. És a mise után pedig elkezdődött a program. A mise és a hivatalos program között tartottunk egy akciót Save Oleski címmel, hogy felhívjuk a figyelmet Oleskire, és utána pedig az iskoláink tanulói szerepeltek, művészeink, illetve Ukrajnából is hívtunk kozák bemutatót tartó csoportokat, illetve énekeseket is. Ezen felül az önkormányzataink és civil egyesületeink, illetve egyházaink ételeket készítettek, amit meg lehetett vásárolni jótékony céllal, és azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, a jótékony cél az kettős volt. Az egyik célunk az az összeunknak a támogatása, hogy a télre való felkészülést segítsük termomelegítőkkel. A másik célunk pedig különben egy ukrán gyermekkórház támogatása, amit egy vareniki rekorddal kötöttünk össze, hogy minél több varenikit kellett készíteni a közösségnek, és öröm volt látni, hogy gyerekek, felnőttek, örömmel jönnek, a varenikit készítik, azért, hogy elérjük a rekordot, és ez sikerült is, és az eladott varenikiból befolyt összeget, az pedig a gyermekkórháznak ajánljuk föl.
3: Idén 2026-ban harmadik alkalommal rendezték meg a Novadays elnevezésű programsorozatot, ráadásul Budapesten az ország házában került megrendezésre. Ennek kapcsán volt a Magyarországi Ukrán Nemzetiségi Közösség parlamenti szószólója Grexa Liliana a vendégünk. Köszönjük szépen!
4: Én is köszönöm szépen, és békés eget kívánok Ukrajna fölött!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11 óra, 18 perc van, köszöntjük a rádió hallgatókat, livestream nézőket, egészen 12 óraig vagyunk veletek. A hétfők jölön kiadás műsorra szól 0957-0907-09-es SMS Viber számunk, aktív ide várunk technikai közérdekű információkat. Bereg százban egy kocsanásos baleset történt a Korítovics utca és a Sevcsenko utca kereszteződésében. Az arra haladóknak érdemes körültekintően közlekedni, mert sok esetben korlátozzák a forgalmat a balirány haladásban, mindenképpen nehézséget okoz. Vezessünk óvatosan, figyeljünk egymásra.
3: A livestreamünk köz pedig csatlakozott Kati és Károly is, mind a ketten áldott szép napot és békés hetet kívánnak mindenkinek itt Kárpátalján. Köszönjük szépen a hozzászólásokat. No, kérem szépen, nagyon érdekes témával folytatjuk, ugyanis a természet változik. Ugye nyárból megyünk az őszbe, beszéltünk itt már arról, hogy a természet milyen szép színekben festi meg a leveleket, a fákat, a növényzetet, hogy is fogalmaztam, hogy a világos sárgától a sötét vörösig szinte minden árnyalat.
2: Hát őszül a természet.
3: Őszül bizony. Szóval, mi az, ami még őszül?
2: Megtudjuk a következő rovatunkban. Hát elmondhatjuk, hogy ősszel nem csak a természet őszül, hanem az emberek is, és hát igen, egy-két érdekes információ jönnénk a témakörben, mert ugye az őszülést járnánk körbe. Egyébként talán meghökkentő, hogy egy ember átlagos fejen, egy átlagos embernek 100 000-től 150 000-ig található a haj szálaknak a száma. A szőkéknek van a legtöbb, mert ugye egy fokkal végtem 150 000, a völösöknek is a legkevesebb, ott 90 000 vonzás körzetében mozognak. Napi szinten ezekből természetes módon elhagyunk 50-100 darab hajszát, akár helyenként 300-at is említenek, de ilyen jellegű dolog. Ez is ugye világ az emberben ez a leggyorsabban növekedő szövete, a csontfelőt előzi meg, ami 1, illetve 1,5 centimétert jelent havonta. Kérem szépen, és a melegben nyáron egyébként gyorsabban növekszik, úgyhogy ennyit a hajszálakról, de mi van akkor, amikor ezek a szép hajszálak elkezdenek őszülni?
3: Hát igen, akkor nagyon sokan azt gondolják, hogy úristen, úristen, vége van mindennek, pedig nincs vége semminek. Én azt gondolom, hogy egy, ahogyan dalba is mondják, egy tisztes, őszes halánték a nő számára ajándék.
2: Jaj, de énekeljük, miért nem írom ki a homlokomról, most annyi.
3: Hát majd a 50-es leszel te is, akkor majd kiírod. No, kérem szépen, van 5 olyan ok, ami miatt a hajunk idő előtt őszülni kezdett, és azért gondoljuk, hogy érdemes erről beszélni, mert ebből viszont van olyan is, amihez nagyon áttétel telesen van csak ráhatásunk, de aztán van olyan is, amit tulajdonképpen egy mozdulattal kvázi meg lehet szabadulni ettől a problémától, és én kezdem ezzel, hiszen a dohányzás szintén összefüggésbe hozható korai őszüléssel, úgyhogy a dohányosoknál mintegy 2,5-szer nagyobb lehet az idő előtti őszülés kockázata, mint a nem dohányzóknál, úgyhogy hiszen a cigarettafűzsben olyan vegyi anyagok találhatóak, amelyek a haj szerkezetét is károsíthatják, hogy hosszabb távon akár hajhulláshoz is hozzájárulhat. Tehát nem csak megőszülhetünk, hanem meg is kopaszodhatunk.
2: Én szeretném kihangsúlyozni itt 39 évesen, hogy az őszülés 35 felett egy természetes folyamat.
3: Abszolút.
2: Viszont, amíg a korai őszülés összefügghet egyes tápanyagoknak a hiányával a szervezetben, a kálcium, vas, B12, D3 hiányával, illetve a pajzsmirigy és az agyalapi mirigynek a működési zavarával is összefügghet, hogyha valaki sokkal korábban kezd el jelentősen őszülni.
3: Bizony. Ugye vitamin és ásványi anyag hiányról, de hormonális problémákra is utalhat, a pajzsmirigy, illetve az agyalapi mirigy működésének zavarai is hatással lehetnek a haj pigmentációjára. Korai és feltűnő őszülés esetén érdemes orvossal is, nem csak velünk itt a rádión és az éteren keresztül elmélkedni, orvossal, esetleg endokrinológussal is konzultálni.
2: A férfiaknál a szív- és érrendszeri betegségek is azt mutatják, hogy van összefüggés a korai őszülés és ezen két terület esetében.
3: Ugye az immunrendszerünkről nagyon sokat hallhattunk már, annak fontossága, hogy milyen fontos, hogy az ember az immunrendszerét karbantartsa és megfelelő szinten tartsa, ugyanis ennek a működésének a megváltozása is hatása lehet a haj pigmentációjára, vagyis a színére, és hogyha itt változás elbe, akkor is megindulhat az őszülés folyamata.
2: Ne adjuk fel, hölgyeim és uraim, az őszülés az egy természetes folyamat. Hát az ősz idején talán, ha magamra tekintek a tükörben, akkor természetes jelenség, hogy én magam is elkezdtem itt a felevél őszülni. Viszont a jó fodrász nagyon sokat tud abban tenni, hogy minél rövidebbre vágja, annál inkább kevésbé látszik, hogy mennyire fehér.
3: Gondolod?
2: Hát van az a szint, amikor ez már nem segít, na de igen, maga a technika az egy kezdőknek mindenképpen ajánlat. Kitartás a természet is megújul, hát legyünk ebben a gondolatban mi is. 11 óra 23 perc van, és maradunk a természetnél, és ha már a szép dolgokról, a színekről beszélgettünk, akkor ejtsünk szót a krizantén virágunkról is, mert már csak 26 napot kell aludnunk, és itt van a halottak napja.
3: És e témában lesz vendégünk vonalas kapcsolása Marosi Nencné, Kovács Éva, aki nem más, mint a Somi Frézia virágüzlet tulajdonosa, virágtermelő. Őt fogjuk arról faggatni, hogy milyen kínálat várható az idei krizantémok piacán.
2: És mi zajlik most a fóliákban?
3: Ja, igen.
2: Mindenképpen erre is rákérdezünk majd a következő beszélgetés keretén belül.
3: No, zenélünk egyet, reklám, utána pedig jövünk, kapcsolunk és műsorozunk tovább.
0: Tartsanak FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.

0: FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
1: 11 óra 35 perc van, köszöntjük a mostatokozó rádió hallgatókat és live stream nézőket. Rengeteg üzenet érkezik hozzánk, külön köszönjük, hogyha itt vagytok velünk és megosztjátok a műsort.
2: Szintia, szép napot kíván mindenkinek, Katalin, áldott békés boldog új hetet, szép jó reggelt mindenkinek, és itt van velünk István is, aki szép napot, kellemes hetet kíván mindenkinek, szeretettel, Tisza Gyendáról, ez Szolnok megyébe van. Hát kedves István, jó vételt!
1: Köszönjük, hogy itt vannak velünk, és külön köszönjük, hogy napról napra velünk vannak itt hallgatóként és nézőként. És megyünk is tovább kicsit november 1-e közelettével, meg akartok tudni, milyen munkálatok zajlanak, milyen kihívásokkal néznek szemben a virágtermelők, és a következő beszélgetésben egy ilyen virágtermelőt szeretnénk kapcsolni.
2: Méghozzá Frézi a virágüzlet tulajdonosát, egy somi virágtermelőt kapcsolunk, Marusi Necné Kovács Évát.
1: Szűrni znám én az Jeszkó, Kovács Éva, az a somák, vitene kárká, vlasz nicják, vitkovoho, mázinu, Frézia.
2: Haló, kedves Éva, halljuk-e egymást?
3: Igen, sziasztok!
2: Szép jó napot kívánunk! 26 vagy 27 napot kell aludni, és halottak napja van, illetve november 1-e van, és ilyenkor az egyik legjellemzőbb növény, amit az emlékezők a kezükbe fognak, az a krizantém. Milyen az idei krizantém felhozata, vagy milyen lesz? Mert gondolom, hogy már azért látszik, hogy milyen lesz, de még azért gondolom, hogy nincs minden kinyílva. Vagy rosszul gondolom?
3: Természetesen nem, még a virágok most kezdik bontani szirmaikat. Tudni kell, hogy ezek a premiszt fajták, ezek a nagy labda krizantémok, a Jóistennek a kegyes munkájából tökéletesen november 1-ére nyitnak ki. Úgyhogy jelenleg a virág a nyílási fázisnak még nagyon-nagyon az elején tartunk. Felhozott arról pedig annyit, hogy még ilyenkor az emberek a kereskedők nem látják, hogy miből is fogunk még dolgozni, mert még a növények még messze vagyunk. Jelenleg, amit a piacon megtalálunk, azok a cserepes krizantém fajtáknak az óriási választékával találkozhatunk napi szinten, de a vágott fajták még azért váratnak magukra.
1: Hogyan kell elképzelni a stációt? Mi az, ami most zajlik a fóliákban? Ugye minden esetben fóliasátor mögött vannak ezek a védett virágok.
3: Hát természetesen fóliákban nevelkednek a növények, mert már most eléggé hűvös időszakok vannak. Még nagyon oda kell figyelni arra például, hogy véletlenül be ne sikeredjen egy talajmenti fagy, ami kárt tehet a külső szirmokba, és szíromrothadást okozzon. Még a növények, még tényleg a nyitási fázisnak az elején tartunk, úgyhogy az már nem jó, hogyha már most nyílanak kifelé, hanem még időre van még szüksége a növénynek is. A napi munkafolyamat pedig mindennapi öntözés, ebben a meleg időszakban nagyon-nagyon sok vizet igényelnek a növények, ahhoz, hogy virágot bontsanak, valamint a kártevők ellen kell védekeznünk, és a hideg idő miatt beálló gombabetegségekre kell odafigyelnünk.
2: És mikor kezdődik ez a munka, illetve mikor kezdődött ebbe a fóliasátorba a munka ahhoz, hogy november 1-ére szép krizantémunk legyen?
3: Hát ez nem egyik napról a másikra indul el. Átlagosan, tehát ez éves szinten a palántoknak a beérkezése az ilyen május elejére tehető, hogyha gyökért nélküli dugványokat rendelünk külföldről, vagy esetleg belföldről szerezzük a dugványokat, akkor az még először is a gyökeresztetési folyamat. Májusba kerülnek szaporításra, aztán meggyökeresednek a június első felében ültetődnek ki, aztán július 10-ig eldönthetjük, hogy egy szál virágot nevelünk, avagy két szál virágot nevelünk. Visszatörhetjük a palántunkat, és nevelhetünk két szál virágot. Úgyhogy egész nyáron kell gondoskodnunk a növényekről, folyamatos védelemben tartani őket, locsolni, kártevők ellen megvédeni, és ahhoz, hogy őszre egy gyönyörös szép virágot neveljünk, 6 hónapra van szüksége egy kertésznek, hogy ezt a folyamatot, ezt a végleges állapotot elérje.
1: Mesélek arról, hogy milyen veszélyek vannak még a következő 25-26-27 napban, hogy november 1-re virág legyen ebből, illetve talán, ha jól értelmezem, akkor most van a legtöbb veszély, ugye a talajmenti fagyot azt már említetted.
3: És természetesen ez a hideg időnek a legnagyobb veszélye az, hogy például betegségek, a gombabetegségek ilyenkor őrülten fogva támadják meg a növényt. Nagyon oda kell figyelnünk, hogy mindig ki legyen szellőztetve a fóliasátor. Ha éjszakára esetleg bezárjuk a növényeket, mert úgy látjuk, hogy nagyon hideget mutat, vagy egy fokot, vagy kettőt, akkor védekezésképpen bezárjuk a fóliasátrat, de már másnap, amikor a nap feljön, rögtön nyitni kell kifelé, hogy kiszellőzzenek. És például most ez a nagyon száraz és meleg ősz a kártevőket még ugyanolyan boldogan fenntartja. Tehát a növényvédelem, biológiai növényvédelem, valami egyszeres védelemmel kell a bogarak ellen is védekeznünk. De a heti szinten mind egyszer-kétszer permeteznünk kell gombaölőszerekkel.
2: Milyen lesz az idei termés?
3: Hát ezt nem láthatjuk előre, mert ugyebár az utóbbi éveknek az észrevétele az, hogy akik itthon maradtak, és azok próbálnak valamiből megélni, azok egyre többen termelésbe próbálnak érvényesülni, úgy, mint zöldségi, úgy, mint virágtermelésbe, úgyhogy nagyon sokan termelnek most, mint minden éven krizantémot, de lehet, hogy azt lehet, mondhatom azt, hogy lehetséges, hogy minden éven egyre többen termelünk virágot, abban reménybe, hogy értékesíteni tudjuk. De az az igazság, hogy bármennyire is gondolkozunk azon, hogy milyen lesz a kínálat, vagy hogy milyen ide kell számítanunk, nem tudjuk, mert soha nem látjuk előre. Mert vannak, tehát ahogy mondjátok, még 27 nap van, vagy legyen 25 nap. Addig annyi minden történhet, hogy voltak olyan termelések, nem tudták megállítani, vagy lefagyott. Úgyhogy ez mindig akkor azon a héten mutatkozik meg, hogy sok virággal bírunk-e, sok virágból válogathatunk-e, vagy egyáltalán van-e virág. Úgyhogy ez mindig ez olyan egy szerencsejáték, hogy nem is tudom, hogy ez az utolsó pillanatban derül ki.
1: Hogyan látod a bajtársaidat, a termelők, mennyire futottak ennek az esztendőnek nagyon neki? Ugye mindig kérdés az, hogy mennyi virág jön, mennyi virág lesz a végén, milyen árban lehet ezt értékesíteni, és ez meghatározza a következő évi lelkesedést is. Hogyan látod 2026-os szezonra, hogyan készülnek a termelők?
3: Hát ne felejtsük el, hogy kárpátaljaiak vagyunk, tehát az a helyzet, hogy bármennyire is azt mondjuk, hogy majd a következő, hogyha esetleg nem sikerül, elmegy a kedvünk, nem megy el. Mert kitartóak vagyunk, úgyhogy a tanulópénzt egyébként mindenkinek be kell fizetni, tehát hogyha ezen az évben nem úgy sikerül, akkor az ember vagy felszedi magát, és azt mondja, hogy hát jövőre még jobb leszek, aztán még jobban termelek. De a barátaim, a szakmabeliekkel, és beszélve, és fenntartva a kapcsolatokat, nagyon szép állományokat láttam már, valamint napi szinten tartjuk a kapcsolatot, hogy hogyan fejlődnek a virágok, és az ismerőseim körében nagyon-nagyon szép virágokra lehet számítani, és van virág.
2: Na hát ezt örömmel halljuk, bár még 26-27 nap hátra van, és még sok minden történhet a növényekkel, ahogy itt az előbb elmondta. Nem is tudom, hogy virágtermesztőknek van-e valami külön köszöntés, de mindenképpen bő termést és gyönyörűbbnél gyönyörűbb virágokat kívánunk.
3: Üres fóliát.
2: De szerintem az üres lesz így is, úgy is, úgyhogy én szép virágot és üres fóliát kívánok. Kérem szépen, a Somi Frézia virágüzlet tulajdonosa, virágtermelő Marus Inecné Kovács Éva volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
3: Köszönöm szépen, hogy beszélhettünk. Szép napot nektek!
2: Szép napot!

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruj v srdci. Rádio Puls FM.
1: Kereken lassan 12 órát üt mindjárt a vekker, 11 óra 57 perc van, a fájó búcsú pillanatához érkeztünk el.
2: Sok mindenről beszéltünk már, az őszről, az elmúlásról, az ősz hajról is beszéltünk, viszont képzeljük el, hogy Miguel Cervantes szerint, aki ugye a... Hát, de gyorsan akartam mondani.
1: Igen, hát egy mai nap gondolatát tőle lesz.
2: Merje, de nem, hogy mit írt ő. Az a búsképű lovagot írta. Don Quixote, Jézus Mária, szóval Miguel Cervantes szerint az ember nem az ősz hajával ír, hanem az eszével, ami nekem nincs, amely pedig az esztendőkkel érettebbé szokott válni.
1: A kárpátaljai lelki elsősegély telefonszolgált elérhetőségét mondom, 095 600 805, 097 600 805. Ennyit fért a mai adásról, megígértem, hogy búcsúzzunk mindenkinek, szép napot és további jó rádiózást. Maradjatok az FM 92.1-en velünk. Ha Isten megtart minket, akkor holnap találkozunk 10 és 12 óra között újra élőben.
2: Köszönjük a türelmet, ne felejtsük az Aurél nevű ismerőseiket, rokonaikat, barátaikat felköszönteni, hiszen ma nekik van a névnapjuk.
1: Búcsúzzak a szerkesztők ez alkalommal, Rajkó Balázs
2: és Bírta Zoltán.
1: Isten velünk a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!
2: Hello, hello!

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: вироби забезпечує держава. Про це повідомляє Карпатський об'єктив.
1: A magyarországi Székesfehérvárra látogatott Fejér Sándor, Ukrajna magyarországi nagykövete, ahol Cserpalkovics András polgármesterrel találkozott. A megbeszélésen szó esett a gazdasági együttműködés fejlesztéséről, többek között arról, hogy magyar vállalkozások is részt vehessenek az ukrán városok újjáépítésében. Felmerült egy székesfehérvári testvérvárosi kapcsolat kialakítása egy ukrajnai településsel, valamint egy helyi gazdasági fórum megszervezése is. A felek kulturális együttműködési lehetőségekről is tárgyaltak. Székesfehérvár csatlakozhat az ukrán könyvespolc kezdeményezéshez. Emellett szóba került egy emlékhely létrehozása is, az egykori ukrán hercegnők tiszteletére, akik később magyar királynék lettek. Fegyér Sándor köszönetet mondott a városnak az Ukrajnából érkezők támogatásáért. Becslések szerint Székesfehérváron 1500-2000 ukrán állampolgár él. Közölte Ukrajna magyarországi nagykövetsége.
0: Посол України в Угорщині Федір Шандор відвідав угорське місто Székesfehérvár, де зустрівся з мером міста Андрашем Черомпалковичем. Під час зустрічі обговорили розвиток економічної співпраці, зокрема можливість участі угорських підприємців у відбудові українських міст. Також йшлося про встановлення партнерських відносин між Székesfehérváром та одним з українських міст, а також про організацію місцевого економічного форуму. Сторони обговорили й можливість культурної співпраці. Székesfehérvár може долучитися до ініціативи Українська книжкова полиця. Крім того, йшлося про створення меморіального місця на честь колишніх українських князів, які згодом стали угорськими королевами. Федір Шандор подякував місту за підтримку громадян України, які прибули до Угорщини. За оцінками, у Székesfehérvári проживають від 1500 до 2000 громадян України. Про це інформує посольство України в Угорщині.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A következő napokban is hasonló változóan felhős, csapadékmentes idő várható. A hőmérséklet napközben 22 fok körül alakul, estére pedig 12 fokra csökken. Az előrejelzések szerint legalább csütörtökig kitart a száraz idő, a nappali maximumok pedig 24-26 fok között alakulnak.
0: У наступні години також спостерігатиметься мінлива погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 22 градуси. Ввечері температура повітря опуститься до плюс 12. Щонайменше до четверга протримається схожа погода без опадів, а денна температура у наступні дні сягатиме плюс 24, плюс 26 градусів.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. Ungváron rendezték meg az utánpótlás fejlesztési kupa 2026 tornát, amely a nőlabdarúgás fejlődését segíti Kárpátalján. A versenyen 6 2015-2017-es születésű játékosokból álló lánycsapat vett részt. A küzdelem a csoportkörrel indult, majd kialakultak a végső helyezések. A mérkőzések után Vasil Izai, a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség női futballbizottságának vezetője, díjazta a résztvevőket. Külön elismerést kapott Homa Lóránta, a beregszázi Beregvidék edzője, a csapat felkészítését. A szervezők több egyéni kategóriában is megnevezték a torna legjobb játékosait, valamennyi csapat érmet és oklevelet vehetett át a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetségtől és a Sport Mindenkinek Központtól, a dobogósok pedig kupával is gazdagodtak. Vúzsrogyi vidbúsz a turnyír kubok rozvetkut 2026, що сприяє розвитку жіночого футболу на Закарпатті. У званнях взяли участь 6 дівочих команд краю, сформованих із гравчинь 2015-2017 років народження. Команди розпочали боротьбу з групового етапу, після якого визначилися призери. Одразу після фінальних матчів голова комітету жіночого футболу Закарпатської асоціації футболу Василь Ізай нагородив учасниць. Подяку за підготовку команд отримав і тренер ФК Берегвідейк Лоурант Хома. Організатори також визначили найкращих гравчинь у номінаціях. Усі команди отримали медалі та дипломи від Закарпатської асоціації футболу і центру «Спорт для всіх», а призери – кубки. Ungváron rendezték meg az első Bodnár István emléktornát, aki évtizedeken át vezette a Szokil kincses futballklubot, és meghatározó alakja volt a kárpátaljai labdarúgásnak. A megnyitó részt vettek a helyi önkormányzat képviselői és a futballszövetségek vezetői. A Bodnár unokák Alex és Márk Magyarországról érkeztek, ahol a Filó SS sportakadémiáján futballoznak. A mérkőzéseket körmérkőzéses rendszerben játszották, a tornát pedig a Radvánc csapata nyerte. Az emléktorna nem csak színvonalas sportesemény volt, hanem tiszteletadás is egy olyan ember előtt, aki hosszú éveken át szolgálta és fejlődött. fejlesztette.

0: Mohácsvásároslemény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Ha Beregben járunk, érdemes időt szállni Csarodára is. A kis település a Szatmár-Beregi tájvédelmi körzet szívében fekszik, és bár legtöbben talán a híres úgynevezett mosolygó szentek templomáról ismerik, a falu más értékeket is őriz. Ilyen a Csarodai tájház, amely egy hagyományos parasztházból kialakított épület. A népi építészet jellegzetes darabja Patics falu, szabadkéményes, zsindellyel fedett ház, amelyben korabeli paraszt bútorokat és egy működő kemencét is bemutattak. Egy ilyen tájház nem csupán régi tárgyak gyűjteménye, segít elképzelni, hogyan éltek a Beregben élő családok évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt, milyen volt egy parasztház belső tere, milyen eszközöket használtak a mindennapokban, és hogyan kapcsolódott össze a családi élet a munkával és a hagyományokkal. Csaroda ráadásul önmagában is különleges úti cél. A település középkori református temploma 13. században épült, és ma is a Beregi térség egyik legismertebb műemléke. A templom mellett faharangláb is áll, aki tehát Vásároslemény környékén kirándul, annak Csaroda jó választás lehet, egy kis falu, ahol a természet, a népi örökség és a több évszázados történelem egészen közel kerül egymáshoz.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátyás sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Удаховы стартуем на бирже тренирования с рекордной борьбой. Занятия проводит мастер спорта Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
2: У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma

Dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dinopark, ahol a kaland életre kel.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenc volt. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési engedély alapján.
1: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
8: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
10: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
11: Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 226 számú rendelete 2019. április 14.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвилинку.
13: Egy perc is elég ahhoz, hogy más szemmel lásd a napod. Ez az Útravaló, ahol a hétköznapok találkoznak az igével. Maradj velünk!
14: І однієї хвилини достатньо, щоб інакше поглянути на світ. В ефірі рубрика «У дорогу», де щоденне життя зустрічається зі Словом Божим.
15: Hogyan tovább? Érezzük, hogy ma az átalakulások világában élünk. Valóban nem tudjuk, hogy mivé lehetünk még, csak azt tudjuk, hogy ami volt, azt már elveszítettük, és ami lesz, az még nem alakult ki. Úton vagyunk, és ez sok fájdalommal, sok reménytelenséggel jár. Az ember szereti a régit, ami már átélt és megtapasztalt valóság, fél kilépni az ismeretlenbe. Az átalakulás mindig próbatételeket jelent. A környezeti katasztrófák, a külső történések figyelmeztetnek erre ma. És a változás az ember belsejében is zajlik. A társadalom, maga a világ, amelyben élünk, elveszítette vezérlő csillagát. Az ember elszigeteltségbe került. Elvesztette a szociális hálót, elvesztette a másik embert, magát. Kísérleteket tettek, hogy ezzel bizonyítsák az ember mérhetetlen közönyét, közömbösségét a másik ember sorsa iránt. Imitálták, hogy valaki az úton elesett, megütötte magát. Bizony senki nem ment oda, hogy felsegítse hosszú időn át. Az ember maga maradt. A Titanic című film megdöbbentően mutatta, hogy amikor bekövetkezett a katasztrófa 1912. április 14-én éjszaka, és a víz ömlött a hatalmas hajóba, az egyes ember önmagán kívül senkire sem számíthatott. És korunkban a hajó léket kapott. A tenger hullámai már a fejünk fölött csapnak át. Az átalakulás során föllépő reménytelenség érzése nyomán az ember a talajt elvesztette lába alól. Nyomasztónak érzi helyzetét, mert magát az életet érzi céltalannak. A világegyetem kreatív erői az embert próbára tették mindig. Kihívások mindig voltak, de most, a mai korban van valami különleges. Nem az egyén, mint inkább az egész emberiség, az egész bolygónk vonatkozásában. Ahhoz, hogy ezt a külső változást legyőzzük, belsőleg kellene mássá lenni, átalakulni, hogy feltáruljon az emberi lélek mélysége és szépsége, és ott találjuk meg az elveszett bizonyosságot. Vajon tudunk-e alkalmazkodni a világméretű változásokhoz, képesek vagyunk-e magunk is alakulni és változni? Jó példa lehet Amerika felfedezése. Kolumbusz Kristóf Spanyolországban a tengerparton sétált, amikor egy gyümölcsöt sorolt elébe a tenger árja. Ránézett és ezt mondta: ez nem Európából való. Közben egy táblára esett a szeme, amelyen ez állt: non plus ultra, azaz nincs tovább. Döntenie kellett, és ezt mondta: ez a tábla nem mond igazat. Van tovább. És elindult a nagy útra, és a felfedezés 1492 után a világ mérhetetlen gazdagodásához vezetett. Kár lett volna félni, és nem elindulni az új világ felfedezésére. A világban lévő változások pozitívak akkor lehetnek, ha maga az ember változik meg. Mert a világ sorsa, jövője az emberen is múlik. Talán első pillanatban túlzásnak tűnik ez a megállapítás, de gondoljunk Einstein szavaira, aki azt mondta: nem az atombombában lévő hatalmas erőtől félek, hanem attól a gonoszságtól, amely az emberi lélekben rejtőzik. Az erőket ez mozgatja. Ezt a megállapítást korunk nagy pszichológusa Carl Gustav Jung is megerősíti, aki azt mondta: minden az ember lelki minőségén múlik, és nem a rajtunk kívül lévő természeten. A csomót, a kötélen, az ember köti meg, mely a halálhoz vezethet. Minden azon múlik, mi van az ember lelkében. Az átalakulásnak tehát innen kell kiindulnia.
13: A mai útra való véget ért, de az üzenete elkísér. Tarts velünk legközelebb is!
14: В ефірі прозвучала рубрика «У дорогу». Нехай почуте послання супроводжуватиме вас протягом усього дня.
4: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM. Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настопа. Йодин ФМ.
2: Классное радио. В дорогу.

kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Hello, Pulzus FM Radio. FM 92.1.
3: Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek, ez itt a NSA-ban, Antal István vagyok. Az elkövetkezendő fél órában az Unbreak My Heart, a Toni Braxton sztori a téma, ahol ma minden a legendás énekesnőről szól. Karrierje több mint 3 évtizedet ölel fel, és számos díjat, köztük Grammy-ket is nyert. Ma a végig követjük pályafutását, meghallgatjuk legnagyobb slágereit, és betekintünk életének kulisszái mögé. Maradjatok velünk, kezdünk! Vítanie Radio Slúchačiam, s vami vedúci Antal István, bažajú hárnu provesti čas. Сегодня в программе музычный трек мы ознакомимся с американской співачкой в стиле rhythm and blues, pop и soul Toni Braxton. Володарка 7 премій Grammy та інших престижних музичних нагород. Одна з найуспішніших виконавець 90-х.

Tony Braxton zenei karrierje az 1990-es évek elején indult, dalai jellegzetes, mély kontralt hangjáról ismertek. E templomi kórusból a világhír felé vezető útja nem volt egyszerű. 1992-ben szerződést ajánlottak neki.

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: 1996-ban Tony Braxton kiadta második albumát, a Secrets-et, amely meghozta neki a világhírnevet. A You're Making Me High az R&B listák élére került, de az igazi áttörés az Unbreak My Heart hozta el, amely a mai napig az egyik legnagyobb szerelmes dalnak számít.

Ahogy sok művész esetében Toni Braxton pályafutása sem volt mentes a nehézségektől. Anyagi gondok és egészségügyi problémák miatt többször is visszavonult, de mindig visszatért. 2000-ben He Wasn't Man Enough új lendületet adott karrierjének, és a 2009-es Yesterday ismét a top listákra repítette.

Jackson több mint 3 évtizede aktív a zeneiparban. 2018-ban a Longest I Live című darával bebizonyította, hogy még mindig képes érzelmeket kiváltani és nagy slágereket alkotni. A 2020-as Do It pedig egy újabb erőteljes dal volt az életéről és a kapcsolati tapasztalat.

Mai műsorunkban köszönöm, hogy velünk tartottatok ezen a zenei utazáson. Toni Braxton hangja és dalai örökre velünk maradnak. Hallgassátok továbbra is a Pulzus FM-et, búcsúzik a szerkesztő és műsorvezető Antal István. Sziasztok! Сегодня у программы музыкальный трек мы ознакомились с американской співачкой в стиле ритм блюз, поп и соул Тони Брэкстон. Залишайтесь и надалі с радио Пульс.

0: a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.
1: Не волю, ты просто

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer, mese volt!
3: Abban minden mese volt.
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzusán.

0: óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. De nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kiki lesve a levelek közül. Hol lehet az a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk. És azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is, és most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Hát, ott jön picúr, és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa aláért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül még egy csomó figurát tudok. Majd meglátod. Na, gyere, gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és Picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba. Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkangatott. Repülünk, suhanunk, micsoda bringa, micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésűtartó, kulcsfogal. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is Picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van, mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le.
1: Én is.
0: Hát, neked nem muszáj. Úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön.
1: De hát miért kell hazamenni?
0: Vedd elő a pumpát, és fújd fel a kereket. Picúr idegesen hümmögetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte.
1: Nincs pumpa. Valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs.
0: Aha. Ködlámpa van, fésűtartó van, zászló van, első hátsó vicsogó van, pumpa nincs.
1: Ajjaj, ez aztán a meglepetés, ajjaj.
0: Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol? Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom kicsit összehúzta magát, s szelíd hangon magyarázott. Hát csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó. Hú,
1: ha az most itt lenne!
0: Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot. Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit. Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picúr fején, és belekezdett a mesébe.
2: Na, óriás tüdejű levegő fújó amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy leengedett vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni, fantasztikusan. Amikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújnivaló nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél.
0: Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel. Hát, ahogy ment, mendegélt, egy benzinkúthoz ért. Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel. Hát ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak. És ráadásul ingyen, hadd csináljam én. A benzinkutas beleegyezett.
1: Rendben van, csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó, fújja fel.
0: Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, aztán a második gumiba, azután a harmadik gumiba, s végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetében egy kicsit túlfújta a gumikat. Vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra. Majd mikor a negyedik gumi is kidurrant és csend lett, így ordított mérgesen.
1: Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyja el a benzinkutat!
0: Szegény, óriás tüdejű levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, és közben kiabált, mint egy ószeres.
1: Nincs valami felfújni való, levegő tessék, halló, nincs valami felfújni való.
0: Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett.
1: Ha nincs, hát nincs. Ajajaj. Mit tehetek egyebet? Tovább vándorolok. Majd csak lesz valami.
0: Kiállt az út szélére, és integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt. A sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon.
1: Ugorj fel hátra, öcsi!
0: Óriás tüdejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
1: Hú, engedd a gumi!
0: Majd lekászálódott a fülkéből, s körbe járt a kocsit.
1: Ez se lyukos. Hát akkor mi sziszeget?
0: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett.
1: Aha, te voltál. Hát minek sziszegszít, mint egy megkergült gúnál? Hát mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
0: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
1: Ajjaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő.
0: Így is tett. Kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat. Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe, így, hogy... A mozdonyvezető kinézett az ablakon, s meglepődve látta, hogy a füst előre száll.
1: Na most előre megyünk, vagy átra megyünk,
0: morgott dühösen. Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott.
1: Te csinálod velem ezt a csúfságot? Hm? Leszállni!
0: Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott állt, meg szomorkodott, eszébe jutott valami.
1: Elmegyek Gombóc Artúrhoz, ő biztosan segít rajtam.
0: El is baktatott, bekopogtatott, s összepréselt szájjal megkérdezte.
3: Hahó, Artúr, lakhatok nálad egy kis ideig?
0: Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt.
1: Természetesen, vendég a háznál, öröm a háznál, gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládét. Tudod, keményen fogyó kúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét. De akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérlek, hogy ne fúj fel semmit a lakásban.
0: Óriás tüdejű levegőfújó panaszosan feljajdult.
3: De hát, mit csinálják, ha annyi fölösleges levegő van bennem?
0: Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett, valóban, mit csináljon szegény, majd így nyugtatta a panaszkodót.
3: Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújnivalót.
0: Ezzel kiment, becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémült el a fejéhez kapott.
3: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
0: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű lebegőfújó belülről felfújta.
3: Csak el ne vigye a szél!
0: Sóhajtott Gombóc Artúr.
3: Ennek a felese tréfa, azonnal keresnem kell valami felfújni valót. A csokoládé ráér.
0: S rohant, ahogy csak a lába bírta. Először madárvédő golyókapkodóhoz ment, s lihegve hadarta.
3: Sürgősen segítene kellene valakin!
0: Madár az illető? Kérdezte madárvédő golyókapkodó.
3: Nem, nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog. Nem tudsz valami felfújni valót?
0: Madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
1: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg Radírpóknál!
0: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant Radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
3: Ha-ho, Radírpók, itt vagy!
0: Radírpók felmászott a lyukból.
4: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz? Ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz?
3: Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót? Ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami.
0: Radírpóknak felcsillant a szeme.
4: És mindent fel tud fújni.
3: Minden? Hajjaj!
4: Engem is? Téged?
3: Minek?
0: Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt.
4: Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni. Egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat.
0: Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt.
3: Hogy micsoda? Hát persze, hát vagyis én most rohanok. Szerbusz!
0: Egyenest festék tüsszentő Habci Benőhöz ment. Hadarva mondta.
4: Szerbusz, te jó, hogy itt találok. Mondd, vagyis mi búsulsz?
0: Festék tüsszentő Habci Benő a fejét lógatta. Fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult. Bús hangon válaszolt.
5: Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni, mivel hogy itt ez a gépkocsi. Hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron, csak néhány bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek, és ne kattogjanak. És most nézd meg, bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta új.
0: Gombóc Artúr megnézte az autót, s a fejét csóválta.
3: Ajaj, ez kompec, ebből se lesz már motor.
0: Festék tüsszentő Habci Benő még fancsalibb képet vágott.
3: Ugye te is azt mondod?
5: Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem?
0: Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami.
3: Várjál csak! Ne bőgj a fülembe! Hadd töprengjek egy kicsit! Megvan! Hoplahó, megvan! Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk.
0: Festéktüsszentő Habci Benő képe felvidult, majd újra elkamarodott.
3: De mi lesz, ha szélcsend lesz?
0: Gombóc Artúr csak legyintett.
3: Semmi vész, ez a lényeg. Mert nem kell hozzá szél. Nem kell. Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót. És ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyorshajtásért.
0: Erre már festék tüsszentű Habci Benő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, s a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festék tüsszentő Habci Benő is nagyon elégedett volt, mert ő gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt, tudod miért? Picúr vidáman bólogatott. Tudom, a háza miatt. És én elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit. És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompom felugrott egy fára, és onnan beszélt.
1: Szóra sem érdemes. Azért a biciklid igazán gyönyörű.

0: A vasúrrubába. Volt egyszer egy szegény favágó ember, de az aztán csak ugyan szegény volt. A bőre is a csontján száradt a rettenetes sok éhezéstől. Hát még a gyermekei. Uram Jézus, a gyermekei. Ezeknek már zörgött is a csontocskájuk, és minden kis széllebbenésre lefordultak a lábukról. Búsult a szegény favágó, a szíve is majd megszakadt, ha látta azt a sok éhező gyermeket. Mert sokan voltak ám, mint a rostalika, talán még egyel több. Egyszer aztán, mit gondolt, mit nem a szegény ember, vállára vette a fejszét, a gyermekeinek nem szólt semmit, s elment hazúról. Hogy hová megy, azt nem is tudta, de eltökélte magában, hogy addig meg nem nyugszik, míg a sorsa jobbra nem fordul. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által, s meg sem állott, míg egy erdőbe nem ért. Már szépen rá is esteledett, de még mindig nem állott meg. Botorkált elébb-elébb a sűrű rengetegbe, de bizony annak sem vége, se hossza nem volt. Mindegy, gondolta, már meg nem áll, ha a világ végéig tart is az erdő. De egyszerre csak gyönge világosság verődött az útjára. Megállt, aztán ismét megindult a világosság irányába. Ment, ment, s nem sokára egy kis házikó elé ért. Annak az ablakából jött a világosság. Nem sokáig gondolkozott, beállított a házikóba. Bánta is ő, ha az ördög lakik is abban. Azám egy lelket sem talált. Az asztal meg volt terítve szépen, étel-ital bőven volt rajta, az ágy is meg volt vetve, de hiába kajtatta fel a szobának minden zegédzugát, egy árva lelket sem talált. Ha nincs, nincs, mondta magában. Leült az asztalhoz, s evett, ahogy győzte. Hadd lakjék jól most már ő is egyszer az életben. Jól is lakott, mint a duda. Volt még egy pippadohánya, rágyújtott, s füstölt, mint egy kémény. Egyszer csak mit lát? Egy nagy fekete macska ül előtte az asztalon. De már ezen csodálkozott a szegény ember. Ő ugyan el nem tudta gondolni, hogy kerülhetett elébe ez a csúnya fekete állat. Mert csúnya volt, mint a sötét éjszaka. Már éppen le akarta kergetni, de mire meggondolta, a macska már eltűnt az asztalról, mintha csak a föld nyelte volna el. Hát, ilyen csodát még nem ettem, morgolódott a szegény ember. Mikor jött, akkor sem vettem észre, mikor elment, akkor sem. Isten, Istenem, ne legyen, ha az ördög házába nem kerültem.
1: Jól gondoltad, szegény ember, szólalt meg valaki e pillanatban. Az ördögök házába kerültél.
0: És most már igazán megijedt a szegény ember. Iholni, ott áll előtte egy égtelen csúf öregasszony, kinek az óra tiszta vasból van, és olyan hosszú, hogy a földet verte. De kongott is a föld, mikor az órát hozzáveregette. Megijedt bizony, nem elég, hogy ezt sem látta, mikor belépett, de ez még az ő gondolatát is kitalálja.
1: Úgy van, úgy, te szegény ember, folytatta az öregasszony. Én a vasorú bába vagyok, anyja az ördögök királyának. Hát ide jövél az én házamba, hiszen jó helyre jöttél. Mindjárt jön a fiam, s visz magával a pokolba.
0: Könyörgött a szegény ember, de nagyon, hogyha Istent ismer, ne vitesse őt a pokolba, mi lesz az éhező gyermekeivel. Mondta a vasúrú bába.
1: Ez csak úgy kerülheted el, ha magaddal viszel engem is a te hazádba.
0: Hiszen még csak ez kellett. Most már úgy megijedt a szegény ember, hogy majd felfordul.
1: Úgy bizony, ha elviszel. Neked úgy sincs feleséged, majd az leszek én, s meglátod, milyen jól gondját viselem a gyermekeidnek. Tejbe vajba fürözgetem, s hasábfával kenegetem.
0: Mit volt mit tenni a szegény embernek? Rá kellett, hogy álljon a vasorú bába kívánságára. Elébb nagy tarisznyát teleraktak mindenféle jó étellel, egyet pedig arannyal, ezüsttel, s két tarisznyát föltettek egy szamárra, s azzal elindultak a szegény ember faluja felé. Már egy egész napot mentek, amikor megállapodtak az erdő közepén. Elővették az elemózsiás tarisznyát, s ettek, ittak, lakmároztak. Addig ettek, addig ittak, hogy a vasorú bába elszédült a sok bortól. A szegény embernek sem kellett egyéb. Fogta a fejszét, s olyat ütött a bába orrára, hogy mindjárt ketté törött. Nagyot ordított a bába, de az orra eltörésével az ereje is elveszett, s meg sem tudott mozdulni fektéből. Hanem az orra akkorát kongott, de akkorát, hogy megrendült belé az erdő, s még a pokolba is lehallatszott.
2: Csű! Kiáltotta az ördögök királya. Az anyám orrát valaki letörte. Utána!
0: Szaladott ki a pokolból, mintha csak a szemét vették volna. De eközben a szegény ember sem tátotta a száját. Levette a szamáról az aranyas tarisznyát, és szaladott ő is, ahogy csak győzte a lába. Hallotta, hogy kiabál utána az ördögök királya. Nézz vissza, te szegény ember, nézz vissza, nem bánod meg! De volt esze, s nem nézett vissza. Nem is érte utol az ördögök királya, míg a szegény ember éppen a maga udvarába bé nem ért. Hopp, megvagy! Kiáltotta az ördögök királya. Te gyilkos! Most szörnyű halálnak halálával halsz meg! Eresz! Kiáltotta a szegény ember. Mert itt én vagyok az úr! De az ördög nem eresztette, húzta visszafelé. Hát egyszer csak a nagy lármára kiszalad a szegény embernek valamennyi gyermeke. Megörültek, de mennyire? Azt hitték, hogy az apjuk hozta az ördögöt, s azért hozta, hogy ők megegyék. Mindazt kiabálták. Nekem az ördögöt, nekem, nekem! Mindegyik egymaga akarta megenni. Aj, megijed erre az ördög szörnyűségesen. Ő még életében nem látott egy apának ennyi gyermeket. Ennek bizony fele sem tréfa. Ez a tenger sok éhes gyermek még felfalja őt, de úgy, hogy még egy porcika sem marad belőle. Most meg ő könyörgött a szegény embernek, hogy eressze szabadon. Menj Isten hírével, mondta a szegény ember. Mind a vízig szárazom. Az ördögök királya szaladt, mint a veszedelem. Vissza sem mert nézni. Pedig a szegény ember is eleget kiabálta. Nézz vissza, ördög! Nézz vissza, nem bánod meg! Dehogy nézett vissza. A szegény ember pedig ezután búját sem mondotta. A tarisznya aranyból, ezüstből gazdag ember lett, és most már úgy élnek, mint a hal a vízben. Úgy bizony.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Hey! 92 і 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Иодин FM. Классное радио. В дорогу.